0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Psst.
7: Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0. Radio Programm.
5: 9 Uhr.
8: Radio Afrika International.
5: 11 Uhr.
9: Kikiriki!
10: Chip,
11: chip for me.
12: Na Radio Orange.
13: Orange.
14: Na Radio
15: Orange.
16: Na Radio Orange.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, hogy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak a,

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: De említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, hogy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Radio Orange ist so ein tolles emanzipatorisches Projekt, so ein solidarischer Radiosender, wo man extrem viel lernt, wenn man hört.
7: Als ich nach Wien ankam, war Orange für mich super wichtig als eine Community, um die Stadt kennenzulernen mit Menschen, die Ideen haben und ganz unterschiedlich sind.
8: Und es gab

0: Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετάμε.
1: Να είστε καλά, να περνάτε καλά.
2: Και να περνάτε πάντα όμορφα και να ταξιδεύετε. Και τι να ευχηθούμε, Ηλία?
1: Τίποτα, να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό που θα έρθει.
2: Ακριβώς. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την...
3: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
4: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
5: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
6: Világjáró klubja Bécs műsora.
7: Jeden zweiten Montag im Monat 16 Uhr.
8: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
9: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros, could also be more of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at 094.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
10: 17 Uhr.
11: Radio Pol.
12: Die persisch-deutschsprachige Sendung auf Orange.
11: Radio Farsi va Almani Zaban.
10: 18 Uhr.
13: Rouge FM. Rouge FM.